És hiszem, hogy a rendben, akkor én örökkön lép, és ezt halljuk állni. És nagyobban nagyobb a csundikra találni, áldó is kifállni, nem az, hogy kimében állítja. Ők a brantosi általános felmétésünkbe